0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangotú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A legjobbak, a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Radio! Ott a helyed. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

bound to time or space, and all the parts

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A Web Rádió csak neked zenél.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. A legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: November óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Bird DJ Radio. DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Hát hello, Super DJ Radio! 2027. 15-ét írjuk. 14 óra is, hát úgy döntöttem egy picikét. Lazítok én is itt a hétköznapokban is. Játszunk egy 2 óra 80-as évek muzsikáit. Vagy bármit, ami jó esik. Tehát ezzel elindul a mai élőadások sora, hiszen utána következik Kukori bácsi, majd természetesen Dr. Tom a Dance Doktor 18 órától, ha nem szorul be az M3-asra. Az a nyári muzsikák 80-as évekből. Bemmel kezdünk. Wake me up.

webzenekarra nyitjuk meg ezt a 2 órát, és ugye kötelezők www.superdjradio.hu és a Viber 0670459595. Na, ide várom a kéretlen is kéret zaklatásokat. A folytatásban Norvégiába fogunk landolni. Morten Harket nagyszerű csapatával. Jó ez a délután? Aha.

Aha és a Take-On Me, itt a Super DJ Rádióban és a folytatásban olyan zenével megyünk tovább, ami azt gondolom, hogy összes, hát nem tudom, pláza bevásárló központban biztos, hogy hallottad már, de valahogy nem tudom, nekem olyan bevásárló központos zene, de egyébként maga az előadó Jermaine Stewart egy igazán fantasztikus előadó, én imádom! We don't have to take our clothes off radio verzióban. Hú, egy levegőre. Mi lesz majd itt a spanyollal?

Itt van velünk a is a család is ismét. Gyönyörű délután kívánunk neked, kedves Fire! Erdély Berdőszeg gyögyből. Nem, bocsánat. Az is a család, bocsánat, messze van egy kicsit a kijelző. Is a család, örülünk, hogy hallgathatunk téged, és jó kis meglepi. Csodásat mindenkinek, nektek is. Hello, Erdődez, Szent György.

ő volt a Jeremy Stewart, és ugye az emlékszünk, hogy voltak még az ilyen a slágerei, mint például a Get Lucky, hát Istenem, mekkora muzsika. Folytatásban jön a zenével, menjünk tovább, hogy a Doki itt volt szombaton vele, de abszolút 80-as évek is, hát mondhatjuk azt is, hogy talán napjaink is, hiszen iszonyú aktív. Rick Astley-vel menjünk tovább. She wants to dance with me, the Super Anne.

A Rikészt jól annyira aktív, hogy az augusztus 6-án paloznak ki jazz pikniken. Már mondhatni, hogy most már állandó fellépő. Hát, hogyha itthon leszek, akkor én szerintem lemegyek, megnézem. Gyerekkori élmények újra, hát ez... Felesd el, hogy nem nézzük meg. Na és a folytatásban... Na jöjjön egy kis ausztrál vonal. És még mindig Stock Aitken Waterman trió szerzeményei. Jason Donovan és a Too Late to Say Goodbye.

Hát, hogy ő mennyire aktív, azt nem tudom sajnos. Jason Donovan koncert nem került még a látókörömbe. Az biztos, hogy színészi karrierre is próbálkozott az elmúlt években. Na de nézzük akkor egy külön üdvöskéjét. Hát ugye általában így szoktott lenni, amikor én zenélek, hogy Jason Donovan után kijön. Az ausztrál szépség természetesen. Kylie Minogue-gal megyünk tovább. Better the devil you know.

Itt van velünk Majoros Peti barátom, és azt hitte, hogy Hello Fire. Kellemes délután mindenkinek. Nézzük azokat az emlékeket. Hát Petikém, igyekszem. Ismersz? Szerintem a legtöbb zenét együtt hallgattuk annak idején kazettáról. Meg amikor másoltuk egymást, csak és egymást jelítettük a két magadat, úristen, az anyukám benne jön, nehogy megzavarja itt a felvétel. Az volt annak ideje, ha vannán a harmadik emeleten, 3/17, ha jól rémlik. Nem, harmadik emelet, 7, bocsánat. Ez pedig már a 42. emelet. Listen in love, itt a Superen a Level 42-val.

Volt a 80-as években egy nagyszerű brit csapat, a Johnny Hate Jazz. Hát sajnos Szolnoki Péterre egy napon, tehát nyilván Szolnoki Pétert említjük először. Hunyt el az egyik zenekar tag, dobos, billentyűs, ha jól emlék. Calvin Hates-nek hívták a nagyszerű zenészt. Menjünk tovább, Johnny Hate Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Itt van velünk Mazsi is, azt írta, hogy szia, szép napot, szuper adást kívánok neked, Fire. Minden kedves hallgatónak pedig jó szórakozást. Köszönöm szépen, Mazsi! Üdvözöllek a 80-as években!

Közben az is azt írja, hogy jó kis évjárat, ugye 80-as évek. Még nem voltam az adásodban, gondoltam beugrok, és ha már te is beugrottál. Bocsi a szófordulat. Hát kedves Mazsi, mondhatni igen, egyik legrégebbi tag vagy, de sajnos a munkám miatt én nagyon sokszor vagyok külföldön, és nem mindig van lehetőségem elvinni magammal a cuccomat. De azért örülök, hogy itt vagy. És ha már beugró és 80-as évek, mondjuk lehetett volna a műsor cím az, hogy 50 pluszos adás. Hát ezek voltak a legjobb időszakok, én szerintem. Aztán mindenkinek más a véleménye. És persze azaz is egyetértünk.

egy nagyszerű muzsika Johnny Hill Jazz-től. I don't want to be a hero. Na nézzük, hogy mik voltak, amik igazán megpecsítették a vérünket még a 80-as években. Na figyelj! Jézusom, összes kacsabőr! Nick Cayman! I promised myself! Ú, de jó, gyere!

Nem is tudom, hova lehetne még fokozni a kacsabőr előhozatalát ebben az adásban. Annyira, de annyira jó zene. Nick Cayman, I Promise Myself. Képzeljétek el így a folytatáshoz hozzászólva. Újra új adaptációban a mozikban elkészül a Never Ending Story új változata. Hát én rohadtul kíváncsi leszek rá egyébként, biztos, hogy elmegyek megnézem, mert azért látványosnak ígérkezik a bemutatók alapján. Na nézzük meg annak idején. Mit hozott nekünk Limál? Az a Limál, aki egykor a Kaja Gogónak volt az énekese. És persze a Retro Fesztiválokon ő is feltűnik.

közben Manzsi azt kérdezi, ó, a nagy kutya visszatér, öllök neki, szerettem a filmet. Én nem akarok hülyeséget mondani, épp csak így talán adélt ugrott belőttem a trélerre a filmnek. Egy ember volt benne, aki azt mondta, hogy ha én megszűnök, akkor megáll az élet. Nem tudom, nézzünk ugye.

akkor tehát limál le, és hogyha minden igaz, akkor tényleg is, és úgy lesz, akkor moziban a új remake a filmnek, a végtelen történetnek. Folytatásra menjünk tovább egy olyan zenekarra, akik nem régen nagyon-nagyon-nagyon nagy bulit csaptak itt Magyarországon, a Pap László sportarénában. Így van, Durán Durán, megyünk tovább.

Durán Durán! Na, a folytatásban ugye hát egy kis, hogy is mondjam, életmű film után. Mivel jönne sorra moziba az életmű filmek, és képzeljétek el, a 17 éves kamasz fiam az ugye egyszerűen megnézte a Jackson filmet, és annyira hatás volt, hogy most éjjel nap a Jacksont hallgat, 17 évesen figyelj oda azért, hogy, és azt mondta, hogy ennél jobb filmet ő még nem látott. Hát ugye azt azért ugye el lehet hinni, hogy a gyereknek is 17 éves, hogy ennél jobb filmet nem látott. Egyébként megnéztem én is. Fantasztikus. Abszolút, de teljesen hitelesen hozza Michael Jacksonnak öccse. A Thriller című albumról. The Way You Make Me Feel itt a Superem velem és Jacksonnal.

Ugye 80-as évek és a Pepsi reklámok, ugye ez mekkora, hogy relikvia volt egy énekes részére, és hogy Pepsi reklámot forgatott, és nem tudom, nem nagyon emlékszem, de talán majd megírjátok nekem, hogy Madonna esetleg forgatott a Pepsi reklámot. Nekem valahogy nem rémlik. Hát aztán mindjárt legooglizom. Madonnával megyünk tovább, Into the Groove, és még mindig a 80-as évek. Velem Fire Right a Super DJ Rádióban.

Ő volt a Madonna, akiről még hála Istennek nem készült életrajzi film, de hát azért majd kis korkülönbség, de rossz kimondani, azért megnézném, de nem kívánjuk senki halálát természetesen itt a Super DJ Rádió, meg pláne nem. Mellé is kimmel megyünk tovább. Respectable. Mozsi, azért, hogy szuper zenéket hoztál, megboldogult lánykorom zené. Akkor indik az 50 pluszos műsor, így van? Természetesen hölgytől nem kérdezzük meg, hány éves vagy. De leírod nekem a születésed évét, akkor megnézem, hogy jó vagyok-e matek.

természetesen bizalmas információ, hogy mikor született Mazsi. Akkor megértem a zenei ízlésed pontosságát és minőségét. Én 4-jel kevesebbé nyertem.

Mell és Kímen. A folytatásban pedig a Luke testvérek. Milyen jó ki van a Luke testvérek. Hát Luke sógorok is már van. Egy biztos. Jason Donovan után volt az egyik Luke testvérből, egyik párosból, egyik személy. Aki szintén párja volt annak idején Kylie Minogue-nak. Ghost testvérek, hülyeséget beszélek, fájja. Úristen, mit beszélsz? Matt Ghost and Luke Ghost. Megsütött a nap.

következő muzsika, az, hát most így végig gondoltam, az nem egészen a 80-as évek, hanem a 90-es évek elején jelent meg, hiszen a 80-as évek azért mindenki boxolni akart, mikor megjelent Rocky Balboa, ugye, hát ugye mindenkiben kis volt egy kis indulat, hogy na most akkor megyek a terembe, aztán is ütöm a zsákot. De hát az ötödik rész az már jól emlék, akkor 91-2-ben forgathatódott, és ennek volt egy nagyszerű zenekar, egy előadója ennek a zenének. Joy Bielisről beszélünk, és ez Rocky 5 zenéje, Go For It, itt a Superen.

Itt van meg Joe Sven, azt hitt a gyermekkorom óriás muzsikái. Hella, mint ahogyan trance dance. Voodoo van a voodoo, vagy trance dance. Do the dance, vagy Kacsagogó, hát persze, Limán már volt. Vagy Rocky and Fly with me to Wonderland, hát egyik legjobb. Szerintem legjobb italo dance. Hello Sven!

lapozgatom itt a háttérben a bakait lemezeimet, hogy mégis mit kéne még játszanom, és hát... Kezembe került itt egy bakait lemez, és képzeljétek el, hogy piros háttérrel két ilyen hosszú fonothajú srác áll a képen. Na, kik lehetnek ők? Egyet elárulok, hogy róluk is van már sajnos életrajzi film, ami bevallom, az is iszonyú jól sikerült, nekem az rohadtul tetszett. Na, hogy kiről beszélünk. Szerintem ez az ütem mindent elárul. Frank Ferien billentyűzetéből Milli Vanille és a Baby Don't Forget My Number.

engem a zsírt, hogy egyből kitaláltam Juhely, az ott az egy, sajnos egyik tag meghalt. Hát ő még akkor meghalt, amikor gyakorlatilag amikor megbuktak. Ő úgy gondolta, hogy akkor itt mindennek vége, és hát sajnos túladagolás van. Ketten voltak, így van, Feb és Rob. Most meg nem mondom, de szerintem Rob, aki meghalt, mert Feb azt úgy tudom, hogy még mindig haknizik millionilival. De aki megteheti, nézze meg! A film címe egyébként marha egyszerű, Girl You Know It's True.

Eight Wonder és a Cross My Heart itt a Superen. Folytatásban szerintem jön a legjobb szintipop zenekar a 80-as évekből. De szerintem már tudjátok, hogy miről, vagy kiről, vagy kikről beszélek.

Nothing és a Depeche Mode. Itt van velünk Encsike is. Szia, kedves fájra, sziasztok, szuperek! El nem tudtam képzelni, ki van most, és aztán meghaltam ezt a jellegzetes énekhangot. Ez a Grinch! Encsike, jelenlétív pipa, gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Neked pedig jó adás, puszcsika Encsike! Hát köszönöm, Encsike! Majd kérjük a forgalmi jelentést, te úgyis mindent látsz Budán.

Közben Mazs is írja, hogy nekik is van koncertfilmjük. Hát az koncertfilm, ez előzőekről beszéltem, az életmű, életrajzi film. Így van, a 101-es koncert, ami azt jelenti, hogy azon a turnén 101 koncertet adtak. És a legutolsó Pasadena-ban történt. Egyébként a koncertfilm alatt ezek a, ez, pont ez a muzsika az, ami egy alatta egy introként is megy. És persze rajta van az albumon is. A 87-es Music for the Masses albumon. Hát felejthetetlen ő is. Na nézzünk, menjünk tovább a szinti pop műfajjal. Még egy kacsa bőr előhozó muzsika. New Order. És a True Fate 87-ből szintén.

Itt van velünk Kukoli bácsi, és azt hitte, hogy tiszteltem kellemes műsorvezetést, üdv a szupereknek! Nagyon szépen köszönjük, hiszen utána érkezik 16 órától 18 óráig Kukoli bácsi a csűröm csavarom adásával. Majd utána 18-tól a Dr. Tom, a Dance Doctor, a Eurodance sorozatával már az F betűnél tart. Szerintem nyugdíjas lesz, mire a Q-hoz odaér, vagy a Z-hez, vagy az Y-hoz. Hello, Kukoli bácsi!

ezt mindig megszívom a szerintemet. Szintén egy olyan énekes nővel megyünk tovább, aki a mai napig. Minden Total Dance Festival, a Retro Bulin ott van. Ő pedig Sandra, ez pedig az Everlasting Love.

Itt van DJ Schulz is, azt mondja, hello remix mester. Azért, hogy hallod, nem? Mennyi ebből az a remix? Nem vagy, Jakabon írok neked egy pár CD-t, hogy meglegyek az eredetiek is. Hello Schulz!

mondhatjuk úgy, hogy Schulzi szakmai továbbképzésen, hogy a mai szarremixeim vajon miből készülhettek. Hát ajánlom figyelmetbe ezt a két órát.

Kukori bácsi azt mondja, hogy örülök, hogy hallgatom a kellemes zenei válogatásod. Surci úrral ne foglalkozz, dehogy nem vele foglalkozni kell, mert egyébként nem ért a szép szóból, de hát... Hát ő is így szeret engem, grincsesen. Meg én is őt remixesen. Aztán valami nem tetszik, jövő hétvégén le is szukja kabon.

Csak hogy hozzám a szokásos formám. Kukori bácsinak ugye van egy csűröm csavarom, kedves kedvetlen és kedves hallgatók. Lehet, hogy neki azt kell mondanom, hogy kedves herélt és herétlen, herés és herétlen hallgatók, vagy műsorvezetők. DJ Simon kakas töke pörköltje pályázik, gyakorlom szállásra, úgyhogy ezt most így háttérinformációból kaptam meg, úgyhogy hát, Kukori bácsi beszélkes a Simon, nagy mi a terve veled. Szavant a boxja a melleken túl, ugye természetesen Nothing's Gonna Stop Me Now. Nem remix, csak egy sima extended verzió a bakelitről.

de hát ő volt a nagyszerű, annak idején ugye mindenki oda volt érte a poszt elején, meg aztán pláne. A folytatásban. Poszter is jó volt, ha volt. A zene még jobb.

kukori bácsi azt mondja, hogy Simonnak. Letépni neki töke. Már ha van neki. Azért pályázik a tiédre.

súcikával ragadsz a Stifler mamája. Na, zenéje a főszerep. Dire Straits és Money for Nothing itt a Szuperen. Fél óra is érkezik a tökös kokas Gábor, azaz Kukori bácsi.

Megyünk tovább egy olyan zenekarra, akinek a frontember annak idején nem csak az énekes, hanem a dobosa is volt. Sajnos már ő nem nagyon tud fölmenni a színpadra a gerinc problémái miatt. Pedig azért az a hang is visz mindent. Na nézzük, kire gondoltam már. Természetesen Phil Collinsra és a Genesisre. Invisible Touch, ezzel megyünk tovább. Aztán majd Jakab Szálláson jön DJ Schulz és a kakas farktollak.

Nagy zenekarok, nagyszerű énekesek a 80-as évekből. Na nézzük, csapjunk bele, hogy 80-as évek pont teljesen közepébe 1985-ben. Volt egy nagyszerű film, aminek igazából vártam volna a negyedik rész, de hát ugye Michael J. Fox betegsége miatt ez egy kicsit nehéz kivitelezni, bár a technikával, a mai technikával biztos meg lehetne oldani. Huey Lewis-zal megyünk tovább a Power of Love-val, és ugye természetesen tudjuk. A visszajövőbe fő címdala.

Istenem, milyen jó lett volna tényleg egy negyedik rész velük. Vagy akár egy ilyen sorozat, nem? Mi repkedünk ide-oda az időben a DeLoreannal. Annyira én nem voltam Modern Talkingos, hát jó, hogy be kell van, de igen, voltak ilyen Modern Talking naptárkártyáim, meg ilyen kis minden kis lószar, amit ki lehetett akasztani, meg föl a falra ragasztani. Viszont utána feloszlott is ugye Dieter Bohlen saját zenekarra, saját előadással, a Blue Systemmel ment tovább. Leilával folytatjuk tovább.

Hát mondjuk inkább volt ez Eurodance, mint a 80-as évek meghatározó zenei stílusa. Blue System és a Leila itt szólt a Super DJ Rádion, és a folytatásban menjünk tovább, egy szinti pop zenekarra, szintén a 80-as évek meghatározó csapata volt. Ugye. Pet Shop Boys-ra megyünk tovább. És a Suburbia.

van Dr. Tom, a Dance Doktor, aki 18-tól érkezik hozzátok. Pilláztunk eddig is te kis szöbörbia imádás. See you fire! Ilyenkor megmozdult az ujjad, mi nem csak a pikázásnál írni kell ennek a hülye gyereknek. Várunk-várunk az M3-ason, vigyázzál, nem tudom, merre jársz. Várunk-várunk az M3-ason, vigyázzál, nem tudom, merre jársz.

tudjuk, hogy nagy Doki favorita, Pet Shop Boys Suburbia. De hát neki minden, minden favorit. Amit én játszok. Legalábbis bízom benne. Futásban szerintem még ezt is favorizálni fogja a Doki, ami következik itt a Super DJ Rádióban. Csak ne sírjon, az a lényeg, ne sírj, ne sírj. Ken László és a Don't Cry.

Közben Sulci is azt írja, hogy én is az M3-ason vagyok, Nyíregyházán, visszafele mennyibe dob ki az egy frissítőre. Hát ott legalább tehát már tudod használni a medencét, mert amikor én ott voltam, akkor a nagy üres placot láttam.

a folytatásban Joy és Touch by Touch itt a Szuperen. Touch by Touch, you're my all-time lover. Sulcikám, van egy jó hírem, Doki küldte a képet, kész a medence. Igen, a jogos kérdés az, az vetette nekünk Kukori bácsi, hogy víz is van a medencébe. Nem az a kérdés.

Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet ebben a 2 órában. Kimaxolni nem tudtuk a 2 órát, az biztos, hát a 80-as évek iszonyú rengeteg slágert hozott. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Érkezik utánam Kokori bácsi, aztán Dr. Toma Dance Doktor 18 órától. Hiszen tudjátok, emléket ébresztünk. Rocky M és a Fly With Me To Wonderland, ezzel fejezem be a 2 órámat. Hatalmas pacsiörölés mindenkinek, hogy Csabi mondaná. A más nem jövő héten, Jakabon. Sziasztok!

Ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták a

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Július 24-25-26.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkunk Malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést. Először is szeretném kedves kollégámnak, Fire-nak megköszönni ezt a remek műsorokat. Hát igen, emléket ébresztünk elég rendesen. Hát meglepetten hallgattam, hogy milyen kellemes zenéket játszik, és féltem egy kicsikét, hogy esetleg olyan is lesz, ami nekem már bent van a zenetáramba, de szerencsére olyan nem volt. De hát nem baj. Kívánok nagyon jó pihenést, kedves Fire, és köszönjük, hogy itt voltál, várunk vissza. Mint halljátok, kedves hallgatóim, ez már a Depeche Mode, szóljon a Super DJ Rádió. Jó bulizást mindenkinek, és kellemes délutánt, szép estét, és mi egyéb jókat. És hát várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel Jakabszálláson.

Enjoy the silence. És hát itt van velünk a Viberen kedves Encsike. Szia kedves Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike továbbra is jelen. Már váltalak, gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kedemes zenehallgatás, neked pedig jó adást kívánok. Puszcsika Encsike, köszönöm Encsike, nagyon jó szórakozást és örülök, hogy ismét itt vagy. Itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsolca, hello Kukori, szép napot. Szervusz Zsolca, mi lesz a menü, azért majd tájékoztassál róla. És hát itt van a kedves Sisa család is. Csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk, hogy neked, hogy újra itt vagy, az Isa család jelen, már vártunk. Csodás szép délutánt kívánunk mindenkinek, köszönöm szépen. És hát itt van kedves Mazsi is. Szia Kukori bácsi, szép napot és szuper adást kívánok neked. Én pedig nagyon jó szórakozást minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak.

Pulciú, neked pedig sima aszfaltot, vigyázz magadra, szemed az úton, tudod, mindenkit hazavárnak, hajrá, trélesek és fuvarosok, és persze mindenki, vigyázzatok az úton, nagyon

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Igen, igen, jól halljálátok, ez a Dolliról és a vakáció. Hát nagyon sokan vagytok vakáción. Kívánok mindenkinek, aki nyaral, kellemes pihenés, jó pancsizást, kellemes napozást, mi egyéb jókat, az árokásással vigyázzatok. Jó.

Igen, igen, és megérkezett a Viberre Kovács Sándor is. Szia Kukori bácsi, csak a Super DJ Rádió dübereg a műhelyben. További szép napot. Úgy szintén ezt kívánom. Kívánom, hogy teljen hamar a munka. Bízom benne, hogy a zenékkel jobban sikerül. Jó fülelést!

Sziasztok, Kukori bácsi, Csüri csavarja néknek a hangjegyeket és stílusokat, hát ma is lesz minden rendesen, ahogy szokott. Már is külföldi vizekre elvezünk, Esmét, Soyon Hathaway, Svátislav.

Hát akkor az örömben van egy kis öröm is, hát így van, így legalább akkor mindent helyre tudsz majd állítani. És akkor ismét jöjjünk haza, szóljon Kassa TV, és a dal címe pedig Ha te kéred...

És esetleg, ha nem tudjátok a Viber számunkat, elmondanám 0670 45 95 995, nyugodtan írjatok a műsorvezetőnek, is nagyon szereti. Hát gyerünk, szuperek, bulizzunk egy jót.

0: can't touch this. Look, man, can't touch this.
1: You better get a high. Igen, igen, nem mai fiataloknak volt ez a kedvenc zenéje a többiek között. Hát bizony jókat bulizgattunk rá. Ugye, hogy ugye?

pedig már az Onyx és a Gabriella bizony itt a Super DJ Rádióban DJ Dekával és fűszerezve. Balatoni nyáris kollégánk is, Szatmári Zoli is ott nyaral, pihen. Kívánok neki is kellemes időtöltés, jó szórakozást!

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Ez pedig már a Spice Girls és a Reina B. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi Csűri csavalja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. 18 órától pedig érkezik hozzátok Dr. Tom, a Dance Doctor Transcendence műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Kellemes fülelés mindenkinek!

Ez pedig Bára Gombay Dance Band és a Son of Jamaica. Hisz tudjátok, emléket ébresztünk. Ez a Super DJ Rádió. When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol man Brando, and I felt a yearning for that great adventure.

most már is itt van kedves Robi barátom is a közösségi médiában írta, hogy kellemes elvezgetést az éteren. Hát köszönöm a Robikám, remélem családdal otthon vagy már, és pihengettek. Üdvözlöm Hugicámat is, Danit is. Kellemes fülelést. Kedves Szabados Peinda, csokkolom kedves. Örülök neki, hogy megtaláltam kedvenc zenédet. Kellemes pihenést és jó gyógyulgatást.

Még egy kis promó, és megyünk tovább Fernando és Brigi előadásával. Hiányzol.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

Hát, kedves Ungi Csámi, Ildikó, aki hajas is. Szép délután kívánok, kellemes fülelést. Remélem, nálatok is volt egy kis eső, hála a jó égnek ezen részen, elég rendesen.

És már is ismét külföldi vizekre vezünk az Ace of Base előadásával, Alter Seeds Once című dalukkal. Kedves szuperek, kellemes fülelést!

kedves hölgyeim, az energiátokat gyűjtsétek jövő hétre, mert hát a táncparkett az elég rendesen recsegni fog, ugye? Hát bizony, nagyon jó buli lesz.

És már is külföldi vizekre vezünk, a Fornon Blond következik, és a White Up. Hát kellemes bulizást, ez szuperek. De úgy látom, elfelejtettétek a Viber számunkat, amit már mondok is. 0670 45 95 995. Várja a műsorvezető az írásotokat, hisz nagyon szereti. Hát értsétek meg!

Hát igen, igen, Pulci úr, nem is vártam mást, de ne is írkáljál, te ne írkáljál, te figyelj az útra, az úton legyen a szemed, kellemes utat, sima aszfaltot.

Majd kérdezz meg a Simony doktor és a DJ Simont, arany barátomat, hogy fűszerekkel gondolkozik már, hogy milyen fűszerekkel ízesíti, amit tervez.

És egy kedves Viberes bejelentkezett, nekem azt írja egy ismeretlen. Szia, szép napot mindenkinek! Hát viszont kívánom, kedves ismeretlen, érezd jól magadat. És hát DJ Schulci pedig írja, hogy ő hoz fűszereket, szóval te hozol fűszereket. Vette a baromfi az adást.

És bejelentkezett a Viberen János Sándor. Szia Kukurus bácsi, Kukori bácsi. Alarm a bátori autó embereinek, itt délután 5-kor senki ne aludjon, és te se. Köszönöm, Sanyi Jani. Aranyos vagy, ne is aludjatok, hallgassátok a jobbnál jobb zenéket, és kitartás a munkába. A következő két előadó sajnos szomorú aktualitással van ma itt a műsorban. Először is Szolnoki Péter, sajnos ő sincsen már közöttünk, felment a jóságos Jedi Mester rezidenciájába. Ő most a Csillával énekel itt nekünk a meseautót.

És már is külföldre megyünk, sajnos. Bonnie Tyler is eltávozott közülünk, csodálatos hangja hiányozni fog, de szerencsére a technika révén azért itt marad velünk. Rád is vigyázzon a jóságos Jedi Mester. Holding out for Hero.

Hát igen, igen, Encsike írta Szolnoki Péterre, hogy csodálatos hangja volt, de hát bizony neki is. És hát Mazsika írja, hogy Bonnie Tylernek is hihetetlen hangja, utánozhatatlan hangja. Hát igen, igen, hiányozni fognak nagyon.

megköszönjük nekik, hogy voltak nekünk. De szerencsére maradtak még sokan itt, hála jó égnek. Most szóljon az apostol és a szegény bolond. Itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim. És ezzel már csak egy órát kell kibírnotok velem, hisz 18 órát a Dr. Tom érkezik hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is minket hallgatni, a Super DJ Rádió.

És megérkezett a Viberre kedves Duszám Kollár Gábor. Kukori Afrika, szép napot kívánok neked, bácsi, és minden kedves fülelőnek. Hát köszönjük szépen, kedves Gábor, viszont kívánom.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Attention!
2: Hát kedves Sanyi, Jani, elnézést kérem, benéztem, hát az igazság, hogy frissítőleg nem vagyok a toppon, de elnézést kérem, de hát természetes itt van a két dal, az Alarm, itt a Super DJ-ben, és hát nagyon jó szórakozást továbbra is, és köszönöm szépen a szép szavakat. És hát a kedves Edzsike is írt, hogy miket találsz, kedves Kukori bácsi. Hát igen, igen, én nagyon szeretem ezeket a magyar dalokat. Hát, magyar vagyok. Hát és itt van kedves kollégám a Balatonpartról, Szatmári Zoltán Dreamer. Tisztelt Kukori bácsi, üdv a magyar tenger mellől. Sok kedves és kedvetten hallgatott és sok jó zenét kívánok. Nagyon szépen köszönöm Zolikám, neked meg kellemes kikapcsolódást. Kapcsoljad ki a bizonyos dolgokat rendesen, és jó pihenést.

azért, Kollár Gabi, de csak nem fogsz ilyet csinálni. Majd vigyázunk rád, jó? Odafigyelünk rád. Nincs mit, kedves János Sándor. Sanyi Jani. Egészségedre, kedves Szatmári Zoli. Bizony, bizony, én szeretem a limonádét. Bizony, bizony. Egészségedre.

0: Azért Zolikám, az az úszómat, az nagyon pofás, az tetszik nekem is. Azon milyen kényelmesen el lehet terülni. És akkor ringat a víz.
1: Te puta madre.

És képzeld el, kedves Szatmány Zoltán Dreamer, Kollár Gabi azt írja, hogy Balatonról is lehet közvetíteni az adást. Hát hiányzol a kedves Super DJ rádió hallgatóknak, Zoli. Hát gondolj bele, de hát neked is jár a kikapcsolódás. Én megértem.

És hát, mint tudjátok, Kukori bácsi Csűri Csabai elégtek a hangegyeket és stílusokat. Egy egészen más stílus következik. Az előadó DJ Bobo. Hát bizony, bizony. Todo el mundo en este segundo la materia empieza a valer por batalla. Todo el mundo en este segundo la materia empieza a valer por batalla.

Közben kedves Szatmány Zoli barátom Dímer már jelzi, hogy mellesleg a Rivi hotelben vagyunk, ahol részben forgatták a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Hát igen, igen, azért érzed a törődést magadnak és a pihenésnek. Hát irigyellek egy picikét már, mint a 30 fokot. Jó nyaralást és kellemes kikapcsolódást. Csak vigyázz, hogy mit szólnak ehhez a hölgyek.

Hát dehogy nem irigykedek a hotel miatt. Hiába írod azt, hogy retro. Az a legjobb, a retro. Hát mi is retrók vagyunk. Mármint én. Nem mai fiatalok.

megérkezett a Viberre kedves Kobuk is. Üdv a Boxy Food Truck csapat Tapsi falvára, akarom mondani, Nyúlfaluból bekapcsolódott a hallgatásba. Üdv szuperek, hát üdv Kobuk és üdv Nyúlfaluba. Kedves fülelést kívánok! És igen, hát de az az igazság, kedves Kollár Gabi, hogy én nem vagyok olyan ügyes, mint a Dreamer. Én olyan csoportot nem tudok csinálni. Ez pedig már a Diablo. Tetszik ez a lány.

Tehát én imádom a lángost. Jól, az igazi lángost szeretem, ami tudod, ezért ráteszem a fokhagyma lét, rákenem egy kis só, az az igazi, de jöhet a tejfölös, sajtos, az a lényeg, hogy ne tucsogjon a zsírban benne.

kedves Bazi is bejelentkezett, képzeld el, kiírta a nevedet, hát na, akkor, pedig én nem csináltam semmit, Isten bizony. Szia Kukori bácsi, jó a műsorra, a melltattokkal csak csinyán, üdv mindenkinek Bazi. Hát csokolom kedves, örülök, hogy itt vagy, jó fülelés kívánok.

0: És már is kezdődik a Forever Club és DJ Dali előadása. Ha már Balaton, akkor jöjjön egy kis haba-haba zuty-zuty. Pusszantalak, nyusz-musz.
1: Tetszik ez a lány.

Hát igen, igen, és a Viberre érkeznek az üzenetek folyamatosan. Batta Attila, persze minden megoldható, csak tudod, hány ember, annyi féle is van, aki úgy szereti, ahogy te írod, van, aki pedig azt szeretné, hogy minél többet beszéljen a műsorvezető. Nincs ezzel semmi gond, köszönöm az észrevételt, és kellemes fülelés a Super DJ Rádióval. És akkor most jöjjön Billy Joel és az Open Girl.

És már is hazai vizekre elvezünk, szóljon a Digital Scream és a nagy szerelem. Itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat, kinek örömére, kinek bánatára. 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom remek műsorával, érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Egészségedre, Kollár Gabi!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: És már is következzék Fancy és a Bolero!

Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl. Ott is a kis kultapalkú malasztul. Legyen szép a hetetek és az estétek. Hogy fogadjátok Dr. Tomot nagy-nagy szeretettel. Mert ezután már csak a búcsúzó zeném maradt hátra. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Pénteken 18 órától várlak benneteket szeretettel ismét itt a Super DJ Rádióban. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Hajrá, szuperek! Sziasztok! És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, hasonló jókat néktek.

Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek. Július 15-én napját írjuk, amikor 18 óra 2 perckor bejelentkezik Doki. Ide a www.superdigiradio.hu-ra. Sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Kokori bácsinak. Az előtti két órát köszönjük szépen Fire-nek. Teljesen ki voltam, milyen nap volt ez a mai nap? Yes, Maria. Na nézzük! Doktor Tom vagyok, a Dance Doki, sziasztok! Tényleg szépen elérkeztünk a Eurodance zenékben a SF betűhöz. Tehát még egyszer mondom, F mint Franciska, Fernando, Ferenc, Frankfurt. Na mindegy, tehát az F betűnél tartunk. Tényleg szépen a legelső, ami most jelen pillanatban van, F and F. Danci meg, Get Your Freedom. Van egy Viberünk, ami a 0704599995. És amik még lesznek a mai nap, azt mondja, hogy ugye az F betű végig természetesen. De leszünk olyan zenével, amiket nagyon-nagyon ritkán, vagy talán még soha életben nem játszottunk itt a Super DJ Rádion. Hozzáteszem, nekem is újak lesznek majd. És lesznek közte azért, megszakítjuk az F betűs adást. Jó kis régi-régi retro reklámokkal, címzenékkel, stb. Napilászunk tovább akkor. Sziasztok, Doki vagyok, és csöndbe maradok. Get your freedom, na figyelj!

Na, haladunk is tovább F&F után. Itt van F.B. Machine. Dalcíme Moving Non-Stop. Jó kis verzamix, man. Figyelj!

Na nézzük, a Viber Tencsike volt az első. Sziadok és sziasztok, szuper, a Tencsike továbbra is jelene. Csodás szép estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, kellemes zene hallgatást. Neked pedig jó adást kívánok, Pucsika Encsike. Kedves Encsike, megtiszt, hogy itt vagy velünk. Tényleg még nem is kérdeztem, de mi lesz veled jövő héten? Super DJ Rádió Partina, jössz! Imádás addig is, Encsike! Szia, szia, szia! És a család is itt van velünk, gyönyörű szép késő délután kívánok neked, drága Doki Erdélyből! Erdély Szent Györgyből, az is a család már vár téged, örülünk neked, hogy újra hallottunk, csodálsat mindenkinek, nagy örülés, oda át is! Kedves is a család, minden tiszteletem és elismerésem felétek, óriás várolás!

És hogy mondtam, tele leszünk olyan zenékkel, amik soha tényleg valószínűleg legalábbis hozzá kell tenni, hogy soha nem szóltak itt a szuperen. Itt van FLO, F.L.O. A dacia Stay With Me.

Young Thing. Finom kis tévhidni után. Régi-régi retrámok, retrámok hülye. Mert ez annak a rövidítés, hogy retro reklámok, tehát retrámok. Ilyeneket is terveztem, csak így be injekciózni felétek.

0: Hú, mekkora volt? Hú,
1: lala.
0: Na, pillázzunk tovább. F.B. Machine featuring Cookie. A dalcíme Space Love. Figyelj!

Itt van Csoki Zsolt és szia Doki, sziasztok, szuperek, felső tárkány nyeren, Aerodance F. Igen, csak a franci, van. Hú, de ebből mennyi Jézusom, figyelj!

ismét Hajveri Vomnik Bondec is. Szia Doki, vagy ez a hegesző jelen Csorvásról. Üdv neked és minden hallgatónak. Az Amper is a BPM legyen veletek. Szia Bondec, hogy itt vagy. Feel the rhythm.

Koller Gabi is itt van. Doki, még 9 nap, és szép napot és időt kívánok minden kedves fülönnek, és neked is szabad szállásról jelentkezem hozzád, oh yeah, ugye? Úgy jó lesz, remélem, hogy 0 órakor majd pénteken, ugyebár lesz futóverseny. Igen, lesz. Mert biztosan szétokádom majd magam. Jó, de aranyos vagy. Igen, tudni kell azért, nálunk a találkozom minden pénteken éjfélkor kezdődik egy futóverseny. Nem sokról túl legyen 60-70-80 méterről van szó. De csak is alkoholos befolyásoltság alatt lehet majd. Mondd ki még egyszer, alkoholos befolyásoltság alatt, na ez is nehezen ment, versenyezni. Hogy is részt venni a versenyen? Ez már nálunk olyan. Olyan dolog, ami mindig is van. Pont. Na nézzük, nézzük. F.L.Y. után itt van F.R. Connection. Figyelj! Daci, mert listen up majd! 80-as Club Mix már itt a Super Rigi Rádióra.

Na, pillászunk tovább. Ismét egy régi-régi retro reklám, gyerekek. Itt a www.superdigiradio.hu-n. Hányszor, de hányszor hallottuk, figyelj majd. Érdemes lesz. Nem is tudom, mennyi idős lehet a reklám, olyan 40 éves talán. Hát nem, lehet, hogy régebbi. Csak 11 másodperc, és mégis azonnal tudod, hogy miről van szó.

És akkor már egy kérdés 0-70-45-95-95. Kinek mi volt a kedvenc reklámja régen? A régen az nem tegnap. Tehát tényleg régen. Ha megvan, simán lejátszom. Hangsúlyozom, ha megvan. Mondjuk egy jó pár megvan, úgyhogy kíváncsi vagyok. Itt vanünk János Sándor is, üdvöki. Sanyi Jön is itt. Volkswagen alól hamar F betűs. Ja, igen. Ez az este is jól indul veletek. Köszönjük szépen! Mi köszönjük, hogy itt vagytok.

Az üres Kála Kópé, ugye? Na, pillanat tovább, itt van Funo, F.O.N.O. Been in my bonnet. Pilla, figyelj, szuper!

Szatmár Erika is itt van, Erika. Szervusz, doktor úr! Jaj, szerencsére itt vagyok, és készül a szuperen. Hát, dokéké és Márki házasának kéne egy zenét. A következő bekészített pont jó lesz. Aha, persze. Minél puszim is ülök nektek. Erika és Tipcsi. Kedves Erika és Tipcsi. A Kismárki házaspárnak küldtök akkor egy fa kötőjel ta. Fata. You know what? Ez a dal címe. Sziasztok!

Itt van egy Robi Kamper is. Szia Dokikám, hatalmas F betű szuperadit. Szeri van. Egy hét is talcsizunk, tudod? Hiszen nem elfelejteni július 24-25-26, Super Egy Rádió 7. találkozója Jakab Szálláson a Hotel Aero-ban. Annyi, de annyi mindennel készülünk, hogy... hogy az hihetetlen.

Olyan hangtechnikánk lesz, hogy jó napot kívánok, tiszteletem az úrnak, gyerekek, először is. És a házi bajnokságokról még nem is beszéltem. Hát itt van Fata.

Aztán Ticsi írja, hogy Ticsi üzeni legalábbis, hogy a Fun Factory-t ne felejtsd. Vagy a Fun Factory EU-ba van írva, tehát Fun Factory. Hát ez nem biztos, hogy ma még létrejön ez a közös koprodukció. Még mindig F-onál tartunk.

kollega bírja, hogy a kimondás is jól ment, mi lesz 9 nap múlva. Remélem te is fogsz futni kérdőjellel. Gyerekek, én nem futhatok, hát akkor én nyerek. Dehogy nem, persze. Tehát pénteken éjfélkor kezdik a futóverseny, pontosan éjfélkorra. Jézusom!

Lovaszkalc is beérkezett hozzánk a maximális tiszteletem, doktor úr. Szép délután és jó adást kívánok mindenkinek. Még 9 nap is esélyetali, oh yeah, a futóversenyhez. Itt az alapozó. Küldött egy képet az öreg Jack kapitányról. Hát tudod, hogy az a szerelmem, te. Imádás. Kedves Karcsi, 20 szillag ezerrel. Na nézzük, ő volt Fata tehát. És ami folytatódik, ő Fabrizia. I'm missing you, figyelj.

0: picit nézzük, milyen reklámok voltak még akkoriban. Kérlek szépen 2009-et írunk. Régi-régi reklám, figyelj, érdemes.
1: Nem megyek. Megmondtam, hogy a szigetre nem megyek ki, mert az nem tetszetős. Mit csinálnék én ott szerinted egy ilyen zenés táncos napköziben, mi? Figyeljél már ide, nézzél a szemembe, cucuka, és mondd meg, hogy idiótának nézek ki. Idiótának nézek ki, cucu! Rózsaszín a hajam szerinted? Vagy narancssárga? Vagy rózsaszín? Lacika most nem alkalmas. Hát gondoljál már bele, komoly arcok nem mennek a szigetre. Kultúra, érted? Nem fogok Darren Bézre dudorogni, érted? Az én világom

0: Érted? Csajoknak nem heti egy kell, hanem zsírverda.
1: Zsírverda megvan, mit keresnék a szigeten, ergo?
2: Kopás a beddel?
3: Neked elmentek otthonról, vagy elmentek otthonról? A Sziget bemutatja az Annyi a világ.hu és a Pesti Est. Kedvezményesedi jegyek április 30-ig kapható.
4: Normális a csávó. Ez egyik legnagyobb szerintem. Máig. Itt van Face to Face, a Dolci My Wants You Passion remixben itt a www.superdigiradio.hu. Figyelj, cucuka! Normális vagy, milyen színű hajam? Rózsaszín? Vagy sárga, vagy rózsaszín? Te hülye! I want you, figyelj!

Ismét Viber Dover Misi is itt van, szia Doki, üdv a fedélzeten. Ágasról jelenléti aláírva. Mire a műsor nagyon, azért reméljük, hogy becsempészel egy kis Fun Factory-t is. Várjuk. Köszönjük a Franco műsort. Nem egészen ezt írta. Buzi bacsi minden szuberesnek. Becsempésznek én Fun Factory, de gyerekek, az U betű hol van még? Még az A betűnél tudom. Hogy is van? Face to face, tehát face to face. I want you.

Erika, írja közben, hogy mi péntek estére szeretnénk egy szobát. Kedves Erika. 0620 344 30 50. Tehát még egyszer mondom, 0620 344 30 50. Szerintem még ma.

Na Pilla, hol tartunk face to face után? Itt a Factual Beat. Ú, de angolos vagy, Doki. Factual Beat. Groove your soul. Go, go.

Dance Doki még mindig két órán keresztül, és Isti írja, hogy gyúrok. Én pedig zenélek, aztán pedig vacsizom, nem gyúrok. Szevasz, Isti! Na nézzük a folytatást, azt mondja, hogy folytatásban 1996-ot fogunk írni, amikor is hidet, Bass Bumpers Remix fog szólni majd. Fear Tell, a dalcíme pedig Time. Figyelj, indítom.

Ismét Kollár Gabi, szerintem is szép lesz, majd nagy számban fognak futni alkollal kézben, az biztos. A hülyeség már megy. Már most megy, ott se vagyunk még, Jézusom. Úristen, mi lesz jövő héten, gyerekek? Élő egyenes adásban. Végig-végig a szóperelne. Aki nem lesz ott valami folytán, mindent fog hallani, és mindent fog tudni.

akkor még egyszer, kedves Isti, egy órás közben is itt vagyunk veled. A www.szuperizsirádió.hu, csak Istinek most. Szevasz Isti még egyszer! Óriás márolás, csó!

Na, pillázzunk tovább. We for Tail és a Time. És még mindig F után az albedőnél tartunk. Jön egy Fallon. És egy Sarah's Night. Hú, ez mekkora zene volt, ezt emlékszem még. Most 94-95 környékén jártunk, amikor Pili Sörösváron az Ásányba játszottam. Ez tényleg rohadt nagy zene volt ott, figyelj. Sarah's Night, tehát.

micsoda emlékek jönnek így előkülönben. Úristen! És ha már emlékek, tripla-dupla név, hat szó, Benicsi Rádiapol, ugyebár emlékeket ébresztünk éjjel-nappal. Figyelmét találtam. Fallon után egy fancy, hallod-e a fancy? Ferenc, Aladár, Nándor, Cecil és Y-nal. Jó tudom, tudtok nevet rá, én nem tudom, figyelj.

Kapi lesz, mondd tovább, jó volt Fancy és a Flames of Love 98-as Extended Remix-e, amit követ majd Funny Kid, jó? És az I Want Your Love.

Ez volt az Ebben szemben munkaruházati kereskedelmi vállalat. Jézusom! Ebben szebben, kencsesebben, lényegesen kellemesebben, ebben! Na nézzük, nézzük! Ebben ütő után még mindig az albetűnél tartunk, itt fantázia! A dal címe Seven, figyelj!

X-Mit Fiber 0745 95 95 95. Bogi Árpis itt van. Üdv Doki, nagyon jók ezek a ritkában hallott zenék. Csak így tovább. Köszönöm. Szia Árpi!

Ismét vajber Kollár Gabi. Ezt kell hangoztatni a szóperen. Kevesebben, kecsesebben, fussunk, szaladjunk. Aki mer, az nyer. Annyit tudnék erre hozzáfűzni, hogy a szuperen kevesebben, kecsesebben, igényesebben, normálisabban fussunk.

99.95 Ferenciád írja, hogy jó a zene, remélem jövő héten is lesz. Éjféli futás éjfélkor. Igen, lesz. És pont. És gyerek. Várjál közben. Azért szombaton lesz, is lesz más majd. Ping-pong verseny. Azon is indulok, csak szólok. Lesz dárc verseny. Azon is indulok, csak szólok. Meg kell engem verni, gyerekek. Meg kell engem, szét kell verni a fejemet. Lesz bowling verseny, és áldalazom, hogy anya, abban nem vagyok biztos, hogy indulok, mert ahhoz tök hülye vagyok. Legalábbis nem megy naponta. De különben minden más meg fogunk nyerni, pont. És tényleg egy nagy pont a végén. Bárki bármit mond, úgyis én nyerek. Jaj, de hülye vagy, Doki.

Régi-régi feldolgozás, Fascination, High Energy. Hú, ez mekkora volt. High Energy, figyelj.

Pedig ismét egy régi-régi retro reklám. Hogy mi vár téged? A téged vár a... Na, mi vár téged? 0-70-45-95-95, mi vár téged? Nem, mi várt téged? Ha nem volt melód.

Hát a papírgyár, mi más, nem? És ha már F betűnél tartunk, még mindig az A betűnél. Fast forward. One more time. Dance Mix zenét a Super L. Eurodance F betűnél tartunk, és még mindig az F után egy A betű van. Fast forward.

Ferenciád írja, hogy a bowling versenyen részt vesz, a darts versenyen is, és a pingpongon is. Felesleges, Ádi.

Ismét egy régi-régi rádiós reklám, rádiós hülye. Inkább tévés reklám. Itt a www.szóbericsirádió.com, ahol a Viber 0745 95 95 95. Na figyelj!

0: Csirkefalatok.
1: Régi-régi City Grill, gyerekek! Nincs mit mondanom, a Step együttes által.

Koki Zsolt írja, hogy hey, öreg, előtte még ha égsz, állj le a cigibe, vagy állj tőle modébe. Bizony, bizony, bizony. És a pécsi kesztyű még elmed a francba utána.

Közben Ferenciád írja, hogy ki szeretném próbálni magam, az lesz, ami lesz. Már minden versenyben. Esélytelen. Mindenképpen beírunk természetesen. Úgy szétverek mindenkit. Pingpong és dálsz, hallod el? Esélytelen, doki jelen. Mekkora arcom van. Mindjárt meghalok. Ez a lényeg. Szétverek mindenkit.

Ádi írja azonnal, hogy de az élmény a lényeg, természetesen persze. Csak felesleges. Ú, mekkora arcom van, mekkorát fogok koppanni, mint az őrület. Még egyszer hangsúlyozom, szana szétkap mindenki, vagy szana szétkapok mindenkit.

He will see you real. Az F után már az E-nél tartom, The Fiction. Time's on time.

Lovackacsin, hogy na csak óvatosan nem repetezik még a mennyezet Dr. Ura stúdióban. Dehogy nem. Mindenkit kihívok mindenre. Pont kész. Imádok veszteni.

Főleg arra gondolok, hogy a régebbi bulikon azért mindig úgy volt, hogy megjön valaki, és akkor Doki, hallod, ezt kóstold meg. Doki, hallod, ezt kóstold meg. Doki, hallod, ezt kóstold meg. És a Doki hallja, és ezt kóstolja meg.

a pillanat tovább. Ő volt Fiction, és pedig Philly. A dalom mint egy címe. Következő. Tell me.

Ismét Fiverr, itt van még Johnny is. Halihó, Eurodance mester. Hát elég sok ismeretlen zene szólni részemről, bár én ahogy is alig ismerem az eurókat, de hagyjad már Ibolyka persze. Na de itt vagyok, fejlődöm, tanulok. Apropó, jól látom, hogy nem látom a múltkori Pet Shop Boys adást feltöltve. Légy szíves, pótolni a hiányosságot. Tiszteletem, csó-csó. Értem a célzást, rendben. Kedves Johnny! Jössz szombaton? Mindenki szombaton jön.

után. Itt van First Base. És Love is Paradise. Szóval ez mekkora volt, Jézusom. Hányszor, de hányszor játszottam ebben a verzióban. Dance Mix. Figyelj, szuper. Még egyszer. Figyelj.

Jaj, te úristen, mekkora zene! Jézus Mária! Love is Paradise!

Love, love, love is paradise. Dubasz kacsa közben. Most sem lesz másképp, doktor úr. Hiszen csak az SDL tali kezdődik, nem csak az SDL tali kezdődik, bocsánat. Hanem a szülinapom is. Pénteken lesz futóversenypont. Na figyelj!

Addig a csakban Barack Obama kedvére fog szólni. Jelen pillanatban is. Akár csak ez. Hollala, hollala.

Ismét Hiber. Most érdeklődik, hogy szia Doki, jó a műsor. Jakabról mikor kezdődik az élő közvetítés? Üdv Azsi! 24-én. Tényleg szépen úgy tervezzük, hogy a 8 körül már elkezdjük összerakni a technikát. Szerintem olyan maximálisan déltől élő egyenesben minden.

tisztán emlékszem, 1996. Dr. Tom és az Ásvány Diszkó Vörösváron.

mai napra az úgy, hogy FS. FS, milyen hülye szó. FS. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien gyerekek. Folytatjuk legközelebb F betűtől, ugyanígy. Sziasztok, csokoládé!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület mind a mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit beugrani. Doki után egy kis levezetés. Leváltottuk az autó DJ-t.

Természetesen van egy Viber számunk, ami nem más, mint a 3670 45 95 995. Ide várok minden kedves üzenetet, ha van kedvetek írni persze. És megmondom, hogy két hét után igen, jól esik egy kicsit adásolni. És hogy mire lehet számítani? Klasszik, 2000-es évek. Azon belül is a dance vonal. Join

tweak it up, make it twisted. Crazy, sexy.

És akkor kedves szuperek, folytassuk is. Puffendorf után itt van velünk egy másik klasszik, ami nem más, mint Rocco. Persze nem a felnőtt filmes, hanem Rocco és az Everybody. 2001-ből egész pontosan.

Közben szavam a Viberen, megnézzük, ki volt az első, aki írt nekünk ide 3670459595-re. Ő nem más, mint Ladás Szabi, a Simon Tornyai Fene gyerek, aki csak annyit érkebb, szevasz Bagoly Főni. Hát ez igazán meglepett most. Kedves Szabikám, engem is. Másodiként pedig itt van Druszám Kollár Gabi. Aki azt írja, hello Druszám, hogy a picsába, hogy nem vagy 22 óra után, nem bírtad ki nélkülünk, ugye? Hiába mentél hosszú méterekre tőlünk, nem megy ennyire. És Druszám még annyit írt, de azért üdvözöllek a Super DJ rádióba, ismét Kőszegi Gabit hallhatjátok, a Super Bagyot. Szia Druszám, teljesen igazad van. Két hétig szinte elvonási tüneteim voltak, de a lényeg az, hogy itt vagyok, és köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

és a kedves szuperek, ismét egy fújtjabb nagy klasszikus, ami nem más, mint a Moonlight Shadow. Közben pedig egy újabb üzenet innen a Viberről. Köszönteném Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt. Itt van velünk az Isa család. Aki csak annyit ír, csodás estét kívánunk, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család nagyon örül, hogy meglepi van. A Bagoly Express-e készen bármikor. Üdvözöllek titeket is a család. Hatalmas pacsi oda nektek. Jó fülelést, és köszi, hogy itt vagytok.

És kedves szuperek, ahogy ígértem nektek, ezen az estén egy igazi időutazáson veszünk részt. Vissza a 2000-es évekbe, szigorúan abba a bizonyos Viva világba. DJ Quicksilver, Equinox 4.

És kedves szuperek, ismét Fiberre! Köszöntelik egy debreceni fele gyereket, aki nem más, mint Bazsink! Aki annyit ír nekem, szia tes kód betyár, üdv a szárazföldön! Jók a buzsikák, a BPN legyen mindenkivel, sziasztok, szuper DJ csapat! Bazsi azt is írja, úgy hallom, jót tett veled a pihenés, te zenére ilyes állat! Szia Bazsikám, üdvözöllek titeket! Jó utat kívánok hazafelé! Aztán remélem, hogy a munka után majd sziszter egy jó kis alkoholmentes.

Kedves szuperek, a zenei színpadra elhoztam hozzátok ismét rockot. Ebből a bizonyos One, Two és a Free Will. És itt egy aranyos üzenet Duszámtól, Pollár Gabitól. Hallod Duszám, nem érdekel semmi, te zenélsz és kész, nem megyek be reggel sem. Hát kedves Duszám, köszönöm a kedves szavakat. A főnöködet innen is üdvözlöm.

És így van, kedves Bozsikám, Scooter is hangol már téged a bizonyos koncertre, ami ott lesz a debreceni napokon. És ugye vannak olyan szerencsések, akik részt vehetnek benne. Ugye, kedves Bozsikám, remélem, hogy akkor már négy kézzel csápolsz, hogy Scooter bácsinál. Aztán kész valami autogramot is.

És akkor szuperek, ismét egy újabb kedvenc. Scooter bácsi után itt van velem Kate Ryan. És a Dishanti.

És akkor te kedves debreceni fele gyerek, mivel tudom, hogy készülsz a Scooter koncertre, akkor szóljon neked ismét egy Scooter. Behind the Cow. Ilyen érdekes, hogy a magyar fordítása. Egy tehén mögött.

És itt van Duszám üzenete is, Kollár Gabié. Azt írja, az előbb kim voltam boxerbe, nem figyelte senki, mit hallgatok, csak vennem kell valami erősebbet.

zenei színpadunkon pedig ismét egy újabb csemege 2000-ből Mauro Picotto és a Proximus, csak itt a Szuperen. Kollár Gabi pedig azt írja: ki vagyok veled, veletek Szuper DJ Rádióval? Hívjátok a 112 mentőt! Rendőrség nem kell! Köszönjük szépen, Drusám!

sok üzenet jön a Viberről. Isa Istink azt írja, tudod, hiányoltunk. Ezek a muzsikák, jaj, de kellenek. Kedves Istikék, köszönöm a kedves szavakat. Nekem is hiányzott már a kis társaság.

És ahogy is a Isti mondja, ez a dal nem semmi, meg ez sem, és így tovább a többi. Így van, Istikém. Egy jó kis Nova Space és a Time After Time 2002-ből. Elé te pedig egy kis Benassi, Bruce és Danny. Every single day.

És egy újabb üzenet a Vineberről. Bazsik, aki éppen hazafelé tart, azt írja nekem. Reméljük sokáig maradsz ezekre a zenékre, jó utazni. Meg kedves Bazsikám, még egy 14 percet itt leszek veletek. Aztán megadom az esélyt, hogy valaki esetleg beugrik majd 10-től. Első napra ennyi izgalmak után ennyi elég.

ismét egy ilyen Viber üzenet, köszönteném én itt is. Szia, most kapcsoltam be a rádiót, mert a focit nincs kedvem hallgatni. A fiúk nézik a nappaliba, míg én pakolok a konyhába. Ezekkel a zenékkel sokkal jobban esnek a füleimnek és a lelkemnek is. Kedves Eri, köszönöm, hogy itt vagy, és köszi az üzit.

És kedves szuperek, itt az idő, hogy elköszönjek. Sajnos a technika is úgy akarja, hogy ne folytassuk ezt. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő füleket.

aki melózik, annak hatalmas kitartást, aki pedig az autó DJ-vel marad, annak további jó szórakozást kívánok. Sziasztok, ciao.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super
1: DJ Radio. Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.